veszít lišimde, albat vikne být asozdátis, veszít lišimde, mogu egy nadreba čvenozdáti, veszít lišimde, majinc vizde být bebre vyherezát, veszít lišimde.